0: Back to the hits.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

hips make me sway. I never thought I'd see the sun pass my

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: ha zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Pont 6.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Reklámot hallottak.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. Három napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
1: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
2: 12 lesz 3 perc múlva. A folytatásban beszéljünk egy kicsit olyasmiről, ami mindannyiunkat érint, de ritkán kerül szóba egy kávé mellett. Ez a HPV, azaz a humán papilloma vírus. Tudták, hogy ez a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés? A jó hír viszont az, hogy ma már nem kellene félnünk tőle, hogyha mondjuk a kulcsot, mint megelőzést számba vennénk. A rendszeres szűrés és a védőoltás életeket menthet. A Hargita megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője dr. Tar Gyöngyi megyei tiszti főorvos fog minket bevezetni a témába. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
3: Jó napot kívánok, és jó egészséget mindenkinek.
2: Az az igazság, ugye, ahogy korábban is fogalmaztam, nem föltétlenül kerül szóba, mint téma. Főleg kávé mellett. Viszont folyamatosan jönnek a statisztikák, amik igencsak aggasztó adatokról számolnak be. A romániai méhnyakrák statisztikát illetően naponta 9 új eset és 6 halál eset következik be. Ez az, amiről tudunk, ami gyakorlatilag feltételezem, ezek azok a betegségek, amik már mondjuk valahol statisztikába lettek véve, mert feltételezem, nagyon sokan vannak olyanok az elhunytak között, akikről nem is tudták, hogy hordozza a vírust.
3: Igen, a megelőzésnek több ága van. Az első az, amiről nagyon jó, a primér prevenció az a védőoltás. A szekundér prevenció az viszont a szűrés. Mi egyik téren sem állunk Romániában fényesen. Tehát sajnos Románia statisztika vezető, Európa és az Európai Uniós statisztikáit is rontja a méhnyakrák megbetegedésekkel, és sajnos sok felfedezetlen és nagyon későn felfedezett eset visz oda, hogy magas a halálozás is ezen a téren. Tehát későn tudjuk meg, hogy a páciensek méhnyakrákosak, a fiatalok körében viszont inkább a szülők hát mondjam úgy óvatossága vagy tájékozatlansága miatt kevés a beoltott a HPV ellen. És itt a nagyívű probléma, ami sokszor átláthatatlan vagy nehezen felfogható, hogy tulajdonképpen egy fertőzés ellen oltunk a HPV oltással, de nem a HPV fertőzés az ijesztő, hanem az a következménye, ami 30 év múlva is megnyilvánulhat. Persze most már egyre fiatalabb nőket látunk, 20-30 éveseket is, akik már a méhnyakon elváltozásokat szenvednek, 20 éveseket nem riogassak éppen, de drámaian megnőtt, hát annak a kockázata, hogy fiatal anyák is méhnyakrákosak legyenek. És ez átkötni az oltás fontosságát egy rákos betegség felé nem olyan könnyű. Tehát ezt kell megérteni.

0: hogy most beoltom a 11-13 éves kislányomat, mert a nyugat-európai országokban ajánlják ilyen korban elkezdeni az oltást.
1: Ott nálunk, is csak ajánlott.
0: Hát igen, itt az a helyzet, hogy ez egy jogi probléma. Ugyanis a többi oltásnál teljesen világos, hogy kanyaró ellen oltunk, kanyaró járványt akarunk megelőzni, vagy megbetegedéseket. Fekete himlő ellen oltottunk, most már nem oltunk, mert ez az egyetlen betegség, amit a világból sikerült úgymond eradikálni, tehát teljesen megszüntetni, üldözni a világon. Nincs jelenleg fekete himlő, ami egy nagyon veszélyes, halálos kór volt. Tehát itt nagyon egyértelmű a kapcsolat oltás és betegség között. De a HPV-nél jogilag is nehéz azt mondani, mert ezeknél mondhatjuk azt, hogy járványtani úgymond előírás, hogy beoltjuk a lakosságot azért, hogy ne terjedjen egy kór. De itt nem az ellen, a kór ellen oltjuk, nem a méhnyakrák ellen oltunk, bár közvetve igen, hanem a HPV-fertőzés. És akkor itt, ahol most a modern világban, ahol mindenki el akarja dönteni, és mindenhez próbál érteni, ebben a világban vannak olyan jogászok, akik ezt megkérdőjelezik, hogy hát nem lehet azt mondani, hogy kötelező HPV ellen oltani, mert majd valamikor vagy lesz méhnyakrák belőle, vagy nem. De ki teszi ki a gyerekét ennek a kockázatnak? Tehát melyik az az anya, aki úgymond örvendene annak, a 30 év múlva a lánya szembeállna vele, és megkérdezné, hogy most méhnyakrákos vagyok, miért nem oltottál be annak idején, vagy miért nem kérted a védőoltást? Mert ugye a szülőnek kell, pont ezért van egy felelőssége, kell igényelje a védőoltást.
1: Ugye tavaly október 1-től a 26 év alatti fiatalok ingyenesen juthatnak hozzá a HPV elleni védőoltáshoz Romániában, és tehát kislányok és kisfiúk is megkaphatják, igen, az oltást. No, de egy picit visszább menjünk. A humán papilloma vírus, ugye aminek a rövidítése a HPV, a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzés, amelynek több mint 200 típusa ismert. Bár a legtöbb fertőzés tünetmentesen gyógyul, a magas kockázatú típusok tartós jelenléte méhnyakrákot, valamint egyéb daganatokat, például végbél vagy torok daganatokat okozhat, a fertőzés ellen védőoltás és szűrés, azaz méhnyakrák szűrés érhető el. Tehát az ingyenes az oltás, az beadatható lenne. Szoktak lenni fokozatos szűrések és szűrési kampányok?
0: Hát csak méhnyakrákra vannak szűrőkampányok, jelenleg is igényelhető nőgyógyásznál, családorvosnál, időnként karavánnal, hát volt egy uniós projekt, ami most zárult le egy éve, amivel körbejártuk még a falvakat is, hogy közel vigyük a diagnózis lehetőségét, a szűrés lehetőségét a hátrányosabb helyzetű falusi lakossághoz is, és hogy nekem beutazni, mert ez is egy gond ugye Hargita megyében. De ami lényeges, hogy tényleg ingyen oltható, tehát annyi, hogy egy receptre kell feliratni az oltóanyagot, és panaszkodnak azért a járványtanász kollégák, hogy elő-elő fordul az, hogy amióta így osztják a védőoltást, azóta mennek tönkre adagok, mert ugye kiveszik a gyógyszertárból, kint felejtik, nem teszik hűtőbe, a kocsi szélvédője alatt marad, meg süt rá a nap, ezek már hatástalanná válnak, ezek az oltóanyagok. Oda kell, kicsit több odafigyelést igényel. Tehát azt, amit Ausztráliában sikerült megvalósítani, hogy a teljes populáció, mármint a fiatal nők és a férfiak is be vannak oltva 98%-ban méhnyakrák ellen, és ezért eltűnt a méhnyakrák. Tehát Ausztráliában nem diagnosztizálnak méhnyakrákot. Svédországban ugyanúgy nagyon alacsony ennek a kockázata, mert ott is rég oltanak, és elfogadják a szülők, tehát nem vitatják ennek az oltásnak a fontosságát, és van egy fegyelem, bíznak a hatóságunkban, nálunk ez egy kicsit rosszabbul áll, és azt kell mondjam, hogy egyre rosszabbul. Nyilván, hogy ebben a zavaros gazdasági helyzetű világban sok kérdés felmerül a hatóságokkal szemben, és ezt kivetítik az egészségügyi hatóságokra is sajnos. De én csak biztatni tudok, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és az, hogy ingyen hozzáférhető 26 éves korig minden gyereknek, tehát annyit kell tenni, hogy a családorvosnál igényelni kell, felír egy receptet, és el kell menni a gyógyszertárba, és azt lehetőleg minél hamarabb visszajuttatni és beadatni. Tehát, hogy ne tartogassuk otthon, meg ilyen balesetekre ne kerülhessen sor. Mert tényleg értékes oltóanyag, és Románia egyszer már rajta vesztett ezen a kampányon, ugyanis 2008-ban, tehát úttörő módon az első kelet-európai országok között nekifogott ezt az oltóanyagot, ezt az oltást bevezetni. Persze nem a mostani változatot, hanem egy kezdetlegesebbet, de nekifogott, viszont egy választási kampánynak, a Nicolescu miniszter választási kampányának esett áldozatul, ugyanis a sajtó, bizonyos sajtóorganumok, konkrétan az Antenna 3 TV-t durván megtámadta, hogy ez egy választási kampányra bedobott oltási kampány, és ezzel teljesen hát ellenszenvessé tették, és elégettünk egy csomó oltóanyagot, tehát kárba veszett a munkánk is, kárba veszett az oltóanyag is, és maga kompromittálta a kampányt is. Most újra van rá lehetőség egy ideje, már néhány éve, igaz, hogy egy kicsit körülményesebben, pont azért, hogy a szülői felelősség is érvényesülhessen, hogy akarom, szeretném beoltatni a gyerekemet, vagy nem. Talán korainak tűnik a 11 éves kor, 11-13, de azt kell tudni, hogy minden oltóanyagnak van szüksége, mármint az immunrendszerünknek szüksége van egy időre, hogy megtanulja a védekezést, mert az oltóanyag tulajdonképpen ezt csinálja. Megtanítja a szervezetünket, az immunrendszerünket védekezni bizonyos kórokozók ellen. Itt konkrétan a HPV vírus 9 variánsa ellen, a jelenleg kapható oltóanyag 9, úgy hívják, hogy Gardasil 9, nem a lényeg a neve, de hanem az, hogy 9 vegyértékű, úgymond. Tehát a 9 legveszélyesebb és leginkább rákkeltő variáns ellen véd. Megtanítja a szervezetünket védekezni, de erre időre van szüksége, és ezért idejében kell beadni az oltóanyagot. A kicsi gyerekeknek 15 éves kor alatt három adagot adunk, a 15 év fölöttieknek, tehát 15 éves és azon felül két adagot adunk be, ahhoz, hogy kialakuljon a védettség. Tehát erre időre van szükség, ezért kezdjük már korán. Sok szülő ettől borzad el, hogy hát az én gyerekem még 11-12 évesen még nem létesít szexuális kapcsolatot, de tudni kell, hogy bizonyos etnikai csoportokban igenis már gyerekek születnek ilyen korban, és rájuk is érvényes ez az ingyenesség. Tehát igenis Romániának meg kellett vizsgálnia, és ez az a korosztály, amikor leginkább érdemes elkezdeni. De nincs semmi baj, ha addig, amíg megkezdi a szexuális életet, beadják az oltóanyagot, tehát egy későbben érő gyereknek be lehet adni 16 évesen, 19, sőt, ha már megkezdte a szexuális életet, akkor is be lehet adni, mert a legújabb kutatások szerint még a már meglévő ményak rák kezdetleges eseteiben is segít, tehát segít a szervezetnek leküzdeni a rákot. Jobb a prognózisa azoknak az eseteknek, akiket akár menet közben beoltottak.
1: Ményakrák statisztikán tekintve ugye 4-szer magasabb a halálozás nálunk, mint az európai átlag, és ehhez köztudottan az is hozzájárul, hogy az egészségkultúránk az nem igazán izmos. Tehát sajnos. Körülbelül annyit tudunk ugye erről a HPV-ről, vagy a humán papilloma vírusról, amit általában felületi kezelésekor esetleg az orvos elmond, azaz leszedi a szemölcseinket. Tehát körülbelül a nagy többség azt hiszem, hogy ennyit tud erről a vírusról. Jó sejtem?
0: Igen, keveset tudunk róla, de nem véletlenül engedték meg, vagy biztosítottak ingyenességet a fiúknak is. Ugyanis a férfiaknál is okoz rákos megbetegedéseket. Tehát akár a hímvesző rákok, amelyek ritkábbak, ez igaz, de etiológiában is jelen van a HPV, a szájüregi rákok, ahogy mondta, a garat rák, tehát az emésztőcsatornán végig, a végbél rákig jelen van a HPV vírus, mint rizikófaktor, és nem csak ez, hanem a férfiak terjesztik. Tehát nyilván mindenki meg akarja védeni a szeretett nőt, közeleg ugye március 1-es, március 8-a, tehát lehet egy ilyen ajándékot a párunknak, hogy beoltatjuk magunkat, ha férfiak vagyunk, akkor is ményakrák ellen. Tehát nem véletlenek, ezek átgondolt járványtani intézkedések. Bízni kell abban, hogy nekünk tesznek jót, és bennünket szolgálnak, és a későbbi egészségünket hivatott biztosítani. És nem mondtam, de ne feledkezzünk meg arról, hogy mi történik 26 éves kor és a fölött, akkor is 46 éves korig féláron, tehát kompenzált recepttel féláron hozzá lehet férni az oltóanyaghoz. Később már azért nem, mert hát már valószínű, hogy azért a partner váltogatás az már ritkább, és aki már elérte a 46 éves kort, az már úgymond, ha...
1: higgadjon le valamelyre.
0: Igen, igen, tehát nem éppen a célcsoport. Igen.
1: No, tehát akkor, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor a HPV leginkább szexuális úton terjed. A férfiak esetében általában tünetmentes.
0: A nők esetében is tünetmentes.
1: A nők esetében is tünetmentes. Igen. Ez körülbelül, tehát a fertőzöttség után ez mennyi időre rá alakulhat ki a legdurvább elváltozás, ugye a rákos elváltozás?
0: Hát ez nagyon változó. Az egyéni immunrendszertől függ, tehát attól, hogy tud küzdeni a szervezetem. Van, akinél teljesen spontánul kiküszöböli a fertőzést, tehát legyőzi a vírust, és nem tud a vírus megkapaszkodni. Persze ez függ a típustól is, de bizonyos típusok sokkal agresszívebbek, és nem tudhatjuk, hogy melyikkel fertőződünk meg, és ebben az esetben van úgy, hogy néhány hónap múlva már jelentkeznek elváltozások, de legtöbbször évek múltán. Tehát ahogy mondtam, 30 év múlva is jelentkezhet. És igen, a méhnyakrákok magas százalékában, 80-90%-ában jelen van a HPV valamelyik típusa. Tehát érdemes ellene védekezni.
1: A vírus alacsony kockázatú típusai ugye szemölcsöket, azaz kondilómákat okozhatnak, tehát ez egy nagyon nagy red flag lehet, ahogy manapság oly divatos kifejezéssel szoktunk élni. Tehát, hogyha valakinek a nemi szervei környékén ilyen kis kondilómák vannak, az is már egy felkiáltó jel, ugye?
0: Hát igen, lehet az is, de nem kötelező. Tehát ezért ne aludjunk nyugodtan, hogyha nincsenek ilyen szemölcseink, mert nem mindenkinél nyilvánul így meg.
1: No, mit kell még tudnunk a megelőzésről? Tehát 46 éves kor után már nem föltétlenül ajánlják a beadatását, addig viszont igen, féláron is. Ez körülbelül mit jelent?
0: Azt nem mondjuk, hogy nem ajánljuk, de nem ártámogatott. Tehát féláron a két adag, én nem végeztem piackutatást, de biztos, hogy nem olyan magas, nem tudom, 500
1: ezt csak azért kérdem, hogy visszavető ok lehet-e ugye arra, hogy az ember nem adatja be, mert mondjuk nincs rá pénze. Tehát ezért
0: igen,
1: kérdeztem.
0: Igen, tehát ez biztos, hogy egy korlát, de próbáljuk meg azzal ezt áthidalni, hogy a fiatalokat, a gyermekeinket beoltjuk ingyen. Tehát ne jussanak oda, hogy majd fizetniük kelljen érte. De ha már felnőtteként, és tényleg látom a statisztikákban, vannak, akik megveszik, nem nagy számban itt Hargita megyében, mert biztos, hogy egy olyan kiadás, ami azért a családi költségvetést megviseli, de azt mondom, hogy meg kell tanuljunk, ez itt visszatérve arra, hogy milyen az egészségkultúránk, meg kell tanuljunk gondoskodni a saját egészségünkről, és áldozatokat hozni ezért, mert eddig abban a hitben éltünk, hogy az államnak kell biztosítani, meg az egészségügyi rendszernek, meg az orvosoknak a mi egészségünket. Ez korán sincs így. Mindenki felelős a saját egészségére, és úgy, ahogy az autóját elviszi szervizbe rendszeresen, és áldoz azért, hogy jó gumi legyen rajta, meg mit, olajcsere, meg stb., ugyanúgy saját magát is gondoznia kéne ilyen szempontból, eljárni rendszeresen szűrésekre, felvenni azokat a védőoltásokat, amelyeket tulajdonképpen kockázatok nélkül, és itt beszéljünk erről, mert egyre többet hallunk az oltás ellenességről, ezek nagyon jól bevizsgált gyógyszerek, nagyon biztonságos gyógyszerek, amelyeket milliók kaptak meg anélkül, hogy kipusztulnának, például Ausztráliában, ugye? Tehát próbáljunk meg a mások helyzetéből tanulni, és nálunk fejlettebb országokban, skandináv államok átnézni, hogy ha ők nem félnek, és ők nem pusztultak ki a védőoltásoktól, akkor miért éppen Romániára és az itteni erdélyi magyar lakosságra lenne veszélyes ez az oltóanyag? Nem veszélyes. Tehát higgyék el, hogy szakmai felelősségünk teljes tudatában ajánljuk ezeket a gyógyszereket, és ezek mind-mind alaposan bevizsgált, engedélyezett gyógyszerek, és csak jót tesznek. Tehát erre fókuszáljunk.
1: Ha már egy olyan példával jött, hogy ugye a férfiak, elsősorban a férfiak figyeljenek arra, hogy az autójukon jó gumi legyen, azaz jó gumi legyen rajta, akkor arra is oda kellene figyelni, hogy jó gumit használjunk szexuális aktus során, mert ez nem csak a HPV-től véd.
0: Igen, az óvszer használat az minden nemi betegség ellen véd, hogyha helyes és idejében is mindig felteszik, mert ugye az alkalmi óvszer használat az nem. Viszont egy másik dolog, amire szintén biztatni tudnék, a fegyelmezett szexuális élet. Tehát lehetőleg nem túl gyakori és nem ismeretlen partnerek keresése, mert az ilyen alkalmi szexuális partnerek nagyon gyakran másokkal is alkalmi szexuális kapcsolatot létesítenek, és hozzák viszik a kórokozókat.
1: De hogy a tendencia erre mutat nagyon durván világszerte?
0: Hát a partner cserére igenis, meg nem is. Tehát van egy konzervatív irányzat, akik azért a családi élet biztonságát és a stabil szexuális partnerséget keresik, de valóban van egyfajta libertinizmus, egyfajta élvezet. Igen, szabadosság, igen, élvezet hajhászás. Hát azt kell mondjam, hogy ennek a kockázata megvan, de akkor viszont gyakran kell járni szűrésre. Tehát ezt a vírust ki lehet mutatni laborban is, tehát a jelenléte idejében tetten érhető, és más szexuális úton terjedő fertőzéseket is. És ezeknél mindig egyre nehezebb a kontaktkutatás, mert ugye egy dolog bevallani, hogy kanyarós a gyerek, és más dolog bevallani, hogy szifiliszes vagyok. És akkor ebből a tagadásból és ebből a úgymond szégyenérzetből persze nem kéne megtudja a stabil partner, meg hasonló erkölcsi problémák jelennek meg, és ezért titkolják azt, hogy kivel létesítettek szexuális kapcsolatot, és nagyon nehéz felkutatni, és így gócok keletkeznek, akik továbbadják, tovább terjesztik ezeket a betegségeket. Tehát erre is oda kéne figyelni, és visszatérek arra, hogy a felelősség. Tehát az egészségügyben nagyon fontos az egyéni felelősség, nem csak a rendszer felelőssége, hanem az ember felelőssége is. Igenis, betartom azt, amit az orvos mondott, igenis, elmegyek szűrésre akkor, amikor el kell mennem, megteszem azokat a lépéseket, amelyeket kell, a környezetemet is óvom, mert a család biztonsága is fontos. Tehát ha valaki a családból beteg lesz, akkor igenis a családtagokat is kiteszi annak a veszélynek, mert elkaphatják nem csak szexuális úton, hanem gyakori használati, tehát ilyen használati tárgyakkal is gyakori, mondjuk nem helyes, de közös törölköző használat, intim zónák megtörlése, igenis hozzájárulhat a fertőzések terjedéséhez.
1: Mondjuk, akinek nagyon sok ilyen kis papillomája van a nyaka környékén, az kell-e mondjuk pluszban aggódjon emiatt?
0: Hát nem mindegyiknek a HPV az okozója, tehát el lehet menni egy bőrgyógyászhoz, és a bőrgyógyász úgy látja szükségesnek, akkor végezhet, tehát nem ingyenes a vírustani vizsgálat, tehát ki lehet mutatni vérből, hogy van-e. Volt egy ingyenes szűrés ilyen téren is körülbelül egy évvel ezelőtt. A bizonyos korú nőknél meg lehetett nézni, hogy jelen van-e tartósan ez a fertőzés a vérükben, és azoknál igen, oda kellett figyelni. De nem szoktak akármilyen papillomára ilyen vizsgálatot elrendelni. De ha valaki kíváncsi és aggódik, akkor megvan rá a lehetősége.
1: Feltételezem, hogy Hargita megyében is elérhető a Papanikolaou teszt, illetve a HPV DNS teszt. Szokott-e mondjuk az állam országos szinten ilyen megelőző szűrővizsgálatokat, kampányokat szervezni, látva a statisztikákat és az ijesztő adatokat?
0: Igen, létezik egy ilyen program, amit családorvos indítványozhat, vagy nőgyógyász indítványozhat, és én remélem, hogy majd, és azt hiszem most már családtervezési központból is lehet, de mindenképpen el lehet járni az útját, hogy ingyen eljusson az ember, és időnként indulnak karavánok, akciók, sőt, bizonyos önkormányzatok is, például Magyarországon ezt látjuk, hogy az önkormányzatok is eldöntik, hogy azzal úgymond biztosítják, vagy járulnak hozzá a területükön a lakosság egészségi állapotának a javításához, szerveznek egy-egy szűrőakciót, egy-egy helyi szűrő karavánt, vagy akciót. És ez nagyon jó szokott lenni, és népszerű.
1: Tehát akkor ilyen esetekben elképzelhető az alulról jövő kezdeményezés?
0: Igen.
1: Önkormányzat szintjén?
0: Akár, igen. Az önkormányzatoknak van rá jogi lehetősége, és hát most ebben a mostani világban pénze nincs inkább, mert sok mindent kell támogatni, ugye a foci csapattól, a hoki csapatig, a tánc körig, és a nem tudom, bélyeggyűjtőkig. Tehát sok mindenki igényli az önkormányzatok támogatását, de prioritizálni kell, és meg kell gondolni, hogy mi az, ami fontos az úgymond szavazók biztonsága és egészsége
1: érdekében. Tehát akkor, ha jól értem, akkor mondjuk egy civil szervezet is kezdeményezheti ilyent, és kérheti a helyi önkormányzat segítségét ilyen
0: persze,
1: esetben?
0: Persze, kérheti, csak forrást kell rá szerezni, de most már nagyon sok pályázati lehetőség van, és sokszor mondom az önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek, hogy nem is gondolják, hogy ezekbe a járdaépítési, meg egyéb ilyen projektekbe be lehet foglalni olyan egészségügyi programokat is, ágakat, tehát nem a teljes program erről szól feltétlenül, de olyan ága is lehet, amikor a közösségi asszisztens és a helyi családorvos segítségével a faluban vagy a községben kutatják fel az eseteket. Most például egy TBC szűrő karaván van éppen itt Hargita megyében, 3 héten keresztül faluról falura járnak. Persze itt hátrányos helyzetű közösségekre van kihegyezve, de bárki elmehet, akinek ottani személyigazolványa van, tehát ottani lakos, és ezt tudja bizonyítani. Úgyhogy minden téren itt is az önkormányzatok támogatásával zajlik, mert mindenki hozzáteszi a magáét. Az uniós projektet hozza a Marius Nasta Intézet Bukarestből, egy kitűnő ilyen mobil laborral és röntgen készülékkel. Az önkormányzat biztosítja a helyet, mi az egészségügyi igazgatóság biztosítjuk a személyzetet és az anyanyelven való kommunikálást, tehát úgymond tolmácsolunk és közvetítünk és szervezzük. Az ott dolgozó családorvos segít felkutatni a rizikós eseteket, úgyhogy igen, minden téren az önkormányzatok sokat tehetnek, és ezt most van is egy uniós projekt, amely a helyi egészségtervek elkészítésére vonatkozik, tehát először el kell készíteni egy egészségképet, felmérni, hogy a helyi közösségben melyek a fő rizikók, és hol lehetne tenni valamit ahhoz, hogy ezek elháruljanak, és javuljon a helyzet, és utána erre építve az egészségképre, ami egy pillanatkép, vagy egy olyan úgymond keresztmetszet, amit egy bizonyos időben elkészítünk, arra építve elkészíteni a tervet, hogy mi az, amire szükségünk van. És erre felkutatni a forrásokat, amelyek folyamatosan jönnek, és egyre inkább jönni fognak az egészségügyi világszervezet, de az Európai Unió felől is, amely Európai Unió a COVID-ig nem ismerte fel, hogy ez is egy közösségi probléma. Tehát eddig ugye ez a vas-szén unióként jött létre az Európai Unió. Inkább kereskedelmi, vám, ipari egyezmények voltak. Nem terjedt ki az egészségügyre. Azt mindenki úgymond belügynek tekintette, tehát nemzeti ügynek. Most már felismerte az Unió is, hogy ebbe az irányba is kell tenni, és tervezik most már olyan programoknak vagy pályázatoknak a meghirdetését, amelyek ilyen irányba is lehetőségeket nyújtanak. Oda kell figyelni, pályázni kell ehhez. Az önkormányzaton belül is kell legyen olyan felelős ember. Általában igyekeznek a polgármesterek vagy szociális osztályt, vagy egészségügyi és szociális osztályt is létesíteni. Persze most majd meglátjuk, hogy a személyzet csökkentése mi történik, de szerencsére ezeket nem fogja érinteni, mert ezek úgymond a létszámkereten felüli pozíciók, és hát, ha van, alkalmaznak ilyen embert, vagy már van olyan ember, aki oda tud figyelni ezekre a lehetőségekre.
1: Ugye korábban elhangzott, hogy több mint 200 típusa ismert ennek a HPV vírusnak, tehát egy esetleges fertőzöttség kimutatása, ez még nem jelent azonnal egy rákos elváltozást.
0: Nem.
1: Tehát, hogyha valaki mondjuk elmegy szűrésre, és megcsináltatja a Papanikolaou tesztet, és kijön egy valami, mi van akkor?
0: Tehát a Papanikolaou tesztről tudni kell, hogy az már egy ménnyakrák elváltozást mutat ki. Tehát az egy olyan nőgyógyászat. Esetében. Tehát ott nem látjuk a vírus jelenlétét, de látjuk viszont azt, hogy már van egy elváltozás a ménnyakon. És akkor azt szerint, hogy milyen súlyos, nem is biztos, hogy az rák, tehát lehet, hogy csak egy gyulladás, akkor vagy követik egy bizonyos ideig, és aztán meg úgymond közlik a pácienssel, hogy lezárult, kikezeltük, megoldódott, vagy ha tartós, és ha tényleg olyan jegyeket, tehát szövettani vizsgálatot végeznek, és ha olyan jegyeket mutat, hogy az már rák irányába mutat, akkor igen, megvan, tehát ugyan ennek a programnak, a megelőzési programnak a keretében megvannak a következő lépések, tehát átadják a páciens nőgyógyásznak, műtik, ha kell, onkológiai kezelést hajtanak végre. Tehát úgymond csak olyasmire végzünk szűrést, ez a szűrés etikájához hozzátartozik, aminek tudjuk a kezelését is biztosítani, és a további lépéseket. Tehát nem engedjük el a páciens kezét, és nem kell megijedni. Sokan azért nem mennek el szűrésre, mert azt mondják, jobb, ha nem tudom. Hát ez nagyon-nagyon téves hozzáállás, mert ha nem tudom, akkor nem is védekezem ellene, és ezek a betegségek most már a rák nem feltétlenül halálos. Tehát a rák gyógyítható betegségnek számít, ha idejében felfedezzük. Bizonyos típusú rákok, de most már egyre több. Tehát érdemes idejében keresni, mert akkor még egy ilyen úgymond hát rák megelőző állapot, tehát úgy hívják, hogy prekancerózus állapotban, még teljesen tökéletesen gyógyítható.
1: Na és akkor hogy kell elképzelni a HPV szűrést? Tehát akkor mit keresnek, vagy mi mutatható ki?
0: Hát amikor laborvizsgálatot végeznek, akkor a vérből mutatható ki a vírus jelenléte.
1: Ez a 200-as skála?
0: Hát nem, csak a rák rizikós tehát típusokat szűrik. Nincs értelme azokat a, tehát úgymond elpocsékolt források lennének, ha azokat a törzseket szűrnénk, amelyek nem okoznak tartós betegséget vagy rákot. Tehát azokat a típusokat, azokra keresnek rá, szűrnek rá, és azért DNS vizsgálatot is lehet végezni. Ki lehet tudományos céllel akár a 200-at is mutatni, de nincs szűrésként gyanánt nem nincs értelme ennek. Mindig csak azt szűrjük, ami veszélyt jelent.
1: Akkor magyarán, ha van egy ilyen HPV szűrő karaván, akkor elsősorban a rákos elváltozást okozó vírustípusokat keresik, vagy szűrik.
0: Tehát az méhnyakrák szűrő karaván, ugye tegyünk különbséget, méhnyakrák szűrő karavánnál a méhnyakrákot keresjük, de HPV, de végezhető párhuzamosan HPV szűrés is, akkor viszont a vérből keresjük annak a jegyeit, jeleit, hogy valaki hordozza a vírust, tehát tartósan jelen van a szervezetében a vírus. És akkor azoknál a személyeknél gyakoribb méhnyakrák szűrést rendelünk el. Tehát itt ez a ugye zavaró, de távoli összefüggés van a kettő között, viszont nagyon is szoros, hogyha tudományosan vizsgáljuk.
1: Tehát szinte folyamatosan végig ugye a beszélgetés során csak elsősorban a hölgyeket, illetve a hölgyeket érintő betegségeket tárgyaltuk. Ez is jelzi azt, hogy inkább a nők vannak kitéve a rákos vagy daganatos elváltozásoknak nagyobb számban feltételezett, vagy gyakoribb. Viszont az úri emberek is ugyanúgy fertőzöttek lehetnek, illetve daganatos elváltozásokat bár ritkábban, de ők is tapasztalhatnak magukon. Tehát ugye a szexuális úton terjedő vírus fékezése elsősorban a védettséget nyújtó óvszerrel, a legkézenfekvőbb óvszerrel fékezhető meg. No de mi van akkor, hogyha valaki úgy dönt, hogy beoltatja magát, vagy beoltatja a gyerekét? Házi orvoshoz kell mennie?
0: Igen, házi orvoshoz, családorvoshoz fordul, és a családorvos tudja a módját, de a lényeg az, hogy felír egy receptet a páciens kora szerint, vagy ingyenesen, 26 éves korig, vagy a fölött féláron.
1: Tehát akkor így is, úgy is a házi orvosnál kezdődik.
0: Igen, visszaviszi az oltóanyagot, de van sok házi orvos, akik ügyesen helyi gyógyszertárral, vagy közeli gyógyszertárral megoldják, hogy már ne hordozza a páciens az oltóanyagot, mert az mindig egy plusz kockázatot jelent, hanem egyenesen felírja a receptet, átküldi a gyógyszertárba, és a gyógyszertár a megfelelő mennyiségű oltóanyagot áthozza egyenesen a családorvos hűtőszekrényében, mert a családorvosoknál biztosított a hűtő lánc, tehát itt ez az, ami nem szabad megszakadjon, nem szabad olyan körülmények közé kerüljön az oltóanyag, hogy ott tönkre mehessen, mert akkor kompromittálódik az oltóanyag hatása. Tehát évek múlva esetleg rákos lesz az illető, és azt mondja, hogy hát de be voltam oltva, és nincs, mégis rákos lettem. Hát azért, mert nem jól kezelték azt az oltóanyagot, ez is lehet egy ok.
1: Ugye, ahogy korábban említettem a beszélgetés felütésében, tehát ez nem megy feltétlenül, hogy is mondjam, csak hát egy ilyen vasár vagy a hétköznap délelőtti csevegős téma, de hogy ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon, és főleg a statisztikák nagyon-nagyon beszédesek, éppen ezért ezeket mindenképpen érinteni kell, főleg úgy, hogy már fel tudjuk egy-egy ilyen beszélgetésben ajánlani a megoldást is.
0: Így van. És aznak örvendek, hogy a fiatalok kezdtek érdeklődni ez iránt, a téma iránt. Tehát eddig úgy kezeltük a dolgot, hogy a szülőket kell meggyőzni. De mivel azért már egy 25 éves fiatal felelősen gondolkozik, könnyebb dolgunk van, mert nem az édesanyának kell csak elmagyarázni, hogy a 11 éves gyerekét oltassa be, amiben ő esetleg rizikót lát, vagy fölöslegesnek érzi, hanem meg tudjuk beszélni a fiatalokkal. És igenis őket, azt látom, hogy nő fel egy egészségtudatosabb generáció, akik igenis törődnek a saját testükkel, és sokszor úgymond a szüleik ellenében, vagy attól függetlenül, hogy a szülők hogy viselkedtek annak idején, ők felelősebben állnak hozzá. És én ennek nagyon örvendek. És ez is a jövő.
1: No, akkor így végezetül címszavakban, tehát tavaly október óta Romániában is elérhető ingyenesen a HPV elleni oltás a 11 és 26 év közötti fiataloknak, akik már nem esnek ebbe bele, de 46 éves kor előtt vannak, ők a családorvos által kiállított recept alapján féláron juthatnak hozzá az oltóanyaghoz, 4-szer magasabb a halálozás, mint az európai átlag itthon nálunk, és ami a legagasztóbb és a legutóbbi felmérés eredményeit összegzi, a naponta 9 új esetet és 6 halál esetet regisztrálnak Romániában, és ezek a számok nagyon beszédesek, éppen ezért figyelni kell magunkra, és figyelni kell a saját egészségünkre. Végezetül, mit adna útravalóul a hallgatóknak?
0: A gyermekeiket oltsák be, és ne féljenek ettől a nagyon hát úttörő végül is oltóanyagtól, amelynek nincsenek mellékhatásai, és ők pedig járjanak, tehát ha nők, ha férfiak, járjanak szűrésre gyakran, keressék meg a családorvosukat, és onnan indítsák, mert ott tulajdonképpen az alapja a megelőző intézkedéseknek a családorvosi rendelőben, és egy jó családorvos ismeri a pácienseit, és megtesz mindent értük.
1: Dr. Tart Gyöngyi, köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
2: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben. Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
2: Közérdekű hirdetést hallottak. Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót. Reklámot hallottak. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
3: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
4: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun

0: jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Reklámot hallottak.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Work.

0: gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztató.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Reklámot hallottak.

jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Disco X on the

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: nálunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM Rádióban. Don't close your heart.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: zenékre.
1: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
1: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értemlik. Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszere.

mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda. No, no, no,

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix zene. Fun FM.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix zene. Fun FM.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Fülig zene. Mosoly az arcon. A 87,6-on. 87,6.